0: Tam. Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem. Rajzoltam rá a mosolygó fejemet.
1: Az Adai Rádió hullámhosszán.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Péterváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le, ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandár Szenicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az osztrák mobilitási minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi 2 nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa-bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Ennyi.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Hello? What does fishes? It's a bird.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Péterváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandar Szenicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az Osztrák Mobilitási Minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi 2 nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözeteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naproduct

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. Ez az

0: vagy halt, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
0: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
1: Adai Rádió.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Péterváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le, ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandár Szenicsic, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az Osztrák Mobilitási Minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi 2 nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, hisz túl sok volt, már jó volt, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leványulnak, megvettek, ezért lenéztek és szeretnék.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Pétervárady Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűzesetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandár Szenicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az Osztrák Mobilitási Minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi 2 nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlástorna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: Reklámok következnek.
1: Set.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: tél.
1: Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Eladó két láncföld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: a pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Pétervárady Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le, ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandár Szenicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az osztrák mobilitási minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi 2 nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Péterváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandár Szenicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az Osztrák Mobilitási Minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi két nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa-bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.
1: No fighting.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

mérnökmester, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medica Netter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két láncföld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Péterváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki sem sérült meg. Javában tart a parlagfűszezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Szerbiában egyelőre nem erősítettek meg újabb juh- és kecskehimlős eseteket, miközben az afrikai sertéspest is miatt eddig 33.500 sertés pusztult el 9 önkormányzat területén, közölte Dragan Glemocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala által kiadott engedély július 31-én jár le, ennek a hiányában a szerbiai kőolajipari vállalat működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Idén nyáron is Görögországot választotta a legtöbb szerb turista nyaralási célpontként, jelentette ki Alekszandár Szenicsics, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója. Jelentősen emelkednek a közlekedési bírságok Ausztriában 2027. január 1-től. Az osztrák mobilitási minisztérium új bírságkatalógusa szerint a szigorítás célja, hogy a magasabb pénzbüntetések visszatartsák a járművezetőket a közlekedési szabályok megszegésétől. A bírságok összege átlagosan mintegy 50%-kal emelkedik. Elfogadta a montenegrói parlament hétfőn az egészségbiztosítási törvény módosítását, amely havi két nap fizetett menstruációs szabadságot biztosít a nőgyógyászati betegség okozta fájdalmas menstruációban szenvedő nők számára. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Visszavonul a 2026-os világbajnokság döntőinek játékvezetője. A 46 éves sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa-bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa Liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 33, este 23 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

akinek fáj még az is, velem maradt neki minden, a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt és sírva.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo radio. Ad.
1: 107.7 FM.

Okay. 107.7 FM. Ovo su talasi Radio Ade. 107.7.

0: you, honey bunny.
1: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.